0: China 885 Romeo, good morning, channel control, identified 10% over the 190, clear to let go.
1: Let go, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190